1933 és 1945 között a nácik és szövetségeseik más csoportokat is célba vettek, például a romákat, a fogyatékosokat, szláv népek sarjait, továbbá a homoszexuálisokat és egyes vallási közösségek és politikai csoportok tagjait is. A roma és szinti holokauszt történetét még ma sem igazán ismerik az emberek. A roma népírtásnak mintegy 250.000-500.000 ember esett áldozatul, vagyis a II. Világháború előtti roma és szinti népesség negyede fele. A pontos számot nem tudni, mivel sok áldozat családja nem jelentette be szerettei halálát, az elkövetők pedig eltüntették a gyilkosságok írásos nyomait. A holokauszt, amelyet a héber alapján Soának is neveznek, 1945. májusában ért véget, amikor a szövetséges hatalmak, köztük az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, a Szovjetunió és Franciaország térdre kényszerítették a náci Németországot, és ezzel befejeződött a II. Világháború. 1945. január 27-én a Vörös Hadsereg felszabadította az auschwitzi koncentrációs és megsemmisítő tábort. A szövetségesek egymás után támadták meg a koncentrációs táborokat és szabadították ki a túlélő foglyokat. A szövetségesek megtalálták és felszabadították az úgynevezett halálmenetek túlélőit is. Ők olyan zsidó és nem zsidó koncentrációs tábori foglyok voltak, akiket a közeledő szövetségesek elől menekülve a táborokból evakuáltak, és SS katonák felügyelete alatt erőltetett menetre kényszerítettek a nácik. Az ENSZ nézete szerint a holokauszttal és a népírtással az oktatás keretein belül is foglalkozni kell. Csak így valósítható meg a világpolgárságra való nevelés, hogy az emberek kritikusan gondolkodó, felelős polgárokká váljanak, akik tisztelik az emberi méltóságot és embertársaikat, és elutasítják az előítélet minden formáját. Az EU is ébren kívánja tartani az európai történelem e tragikus eseményeinek emlékét, ezért támogatja az olyan kezdeményezéseket, amelyek felhívják a figyelmet a holokausztra való emlékezés fontosságára. Emellett támogatást nyújt a holokauszttal foglalkozó kutatásokhoz. Az Európai Bizottság 2015. decemberében koordinátort nevezett ki az antiszemitizmus elleni küzdelem élére. 2018-ban az EU a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség állandó nemzetközi partnere lett. Az Európai Unió tanácsa nyilatkozatot fogadott el az antiszemitizmus elleni küzdelemről, valamint az európai zsidó közösségek és intézmények védelmét szolgáló közös biztonsági megközelítésről. 3 évvel később, 2021-ben pedig az Európai Bizottság elfogadta az antiszemitizmus elleni küzdelem első uniós stratégiáját. Az Európai Parlament minden évben megemlékezik a holokausztról. A képviselők több állásfoglalást is elfogadtak az antiszemitizmusról, a rasszizmusról, az idegengyűlöletről és az intolerancia egyéb formáiról, valamint a gyűlöletbűncselekményekről és a gyűlöletbeszédről. Lássunk párat ezek közül. 2017-ben az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében arra biztatták a tagállamokat, hogy a holokauszt legyen iskolai tananyag. Emellett aggodalmukat fejezték ki az antiszemitizmus újbóli térnyerése miatt is, és hangsúlyozták, hogy a rasszizmus és az idegengyűlölet nem világnézet, hanem bűncselekmény. A neofasiszta erőszak Európában tapasztalható fokozódásáról szóló 2018. októberi állásfoglalásában a parlament felhívta a figyelmet a zsidók elleni erőszak erősödésére, és felszólította a tagállamokat, hogy lépjenek fel a holokauszt tagadása, valamint a nácik és kollaboránsaik által elkövetett bűncselekmények banalizálása ellen. Az Európai Emlékezés Fontossága Európa Jövője Szempontjából című 2019-es állásfoglalásában a parlament arra szólított fel, hogy társadalmunk sokszínűsége és közös történelmünk kapjon nagyobb súlyt a tantervekben. Ennek része a holokauszt, valamint a totalitárius és önkényuralmi rendszerek megismerése, amelyek annyi emberi szenvedést és erőszakot szültek, és fél évszázadra ketté vágták Európát.

0: Az Európai Parlamentben létezik egy tisztség, melynek elnevezése egy kicsit a régi időket idézi. Ez a quaestor. Nem hallott még róla? Nem csoda, hiszen nem gyakran esik róla szó. A quaestorok mégis elengedhetetlenek az Európai Parlament megfelelő működéséhez. A quaestorok tagjai a parlament elnökségének, amellyel sorozatunk egy másik epizódjában már részletesebben foglalkoztunk. Az öt quaestor alkotja a quaestorok kollégiumát, amely rendes körülmények között havonta egyszer a plenáris ülések alkalmával ül össze. A quaestorok kollégiuma a képviselőket és munkakörülményeiket közvetlenül érintő hivatali és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. Ide tartozik például a képviselők orvosi ellátása, utaztatása, irodai berendezései, gyakornokai és nyelvtanfolyamai. Röviden, minden, ami az európai parlamenti képviselők munkájához hozzátartozik. Ahogy az első női quaestor, Anne Sander a 2024 májusi parlamenti nyílt napokon fogalmazott,
1: En gros, nous sommes cinq élus à nous occuper du fonctionnement interne.
2: Lényegében öten vagyunk, képviselők, akiket az Európai Parlament azzal bízott meg, hogy az intézmény belső működésével foglalkozzanak. Tehát a mi feladatunk meghatározni a beléptetési és az ügyviteli szabályokat, valamint az étkeztetésre és a képviselők pénzügyi jogosultságaira vonatkozó szabályokat. De a parlament belső működtetésén kívül egyfajta szakszervezetként is funkcionálunk a képviselők számára. Mi képviseljük őket. Ha a házon belül bármivel kapcsolatban gondjuk akad, hozzánk fordulhatnak. Segítünk nekik például az adminisztrációval való eredményes ügyintézésben.
0: A quaestorok személyéről az Európai Parlament szavaz, elnökének és 14 alelnökének megválasztását követően. Háromfordulós titkos többségi szavazással választják meg őket. Az első két fordulóban a szavazatok abszolút többsége szükséges, a harmadik fordulóban elegendő az egyszerű többség. Az abszolút többség a leadott összes szavazat több mint felét jelenti. Az egyszerű többséghez ezzel szemben csak az szükséges, hogy valamely jelöltre többen szavazzanak, mint a többire külön-külön. De egyáltalán ki jöhet szóba, mint jelölt? Nos, quaestornak egy képviselőcsoport vagy legalább 40 képviselő jelölhet egy képviselőt. A quaestorokat a parlament elnökéhez hasonlóan 2,5 évre nevezik ki. Az elnökség munkájában tanácsadói minőségben vesznek részt, szavazati joguk nincs. Ugyanakkor joguk van javaslatot tenni az elnökség által hozott bármely szabály módosítására, vagy szövegének átfogalmazására. A quaestorok tevékenységével kapcsolatban minden más képviselőnek

0: i rovnosti žen a mužů v posledních letech ústřední úlohu. Jeden z přelomových kroků byl učiněn v roce 2023, kdy Unie přijala závazná pravidla transparentnosti odměňování. Poprvé v dějinách musí firmy prokazovat, že jsou muži a ženy za stejnou práci placeni stejně. Parlament rovněž stojí v čele, pokud jde o boj proti genderově podmíněnému násilí. Po letech výzev ze strany europoslanců se Evropská unie připojila k Istanbulské úmluvě, která je přelomovým dokumentem o ukončení násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Vstoupila v platnost v roce 2014 a od 1. října 2023 k ní Evropská unie přistoupila jako celek, ačkoliv ji několik členských zemí individuálně neratifikovalo. A v roce 2024 učinili europoslanci historický krok. Podpořili vůbec první právní předpis EU, zaměřený konkrétně na násilí páchané na ženách a domácí násilí. To je důležitý posun. Nedávno, konkrétně v listopadu 2025, poslanci vyslali jasný signál Evropské komisi. Je na čase vypracovat nový ambiciózní plán rovnosti žen a mužů na období 2026 až 2030. Vyzvali ji, aby připravila přísnější opatření proti genderově podmíněnému násilí, podporující lepší přístup žen ke zdravotní péči a skutečný pokrok při odstraňování rozdílů v odměňování. A důrazně upozornili na to, že práva žen musí být chráněna, i když některé země proti rovnosti bojují. Evropský parlament též soustavně usiluje o větší zastoupení žen v politice. V roce 1979, kdy se konaly první přímé volby do Evropského parlamentu, byla předsedkyní zvolena Simone Veilová. V té době ženy v europarlamentu zastávaly pouze 16% poslaneckých míst. Dnes už je to téměř 40%, což z něj činí jeden z nejvíce genderově vyvážených parlamentů na světě. Každý rok kolem 8. března Evropský parlament pořádá zvláštní rozpravy a akce, na nichž znovu potvrzuje, že rovnost žen a mužů je pro něj stále aktuální a hodlá se o ní dál zasazovat. Mezinárodní den žen není pouhým datem v kalendáři. Jedná se o výzvu k akcím, které rovnost žen a mužů skutečně podpoří. Po více než 100 letech boj za práva žen stále probíhá a Unie v něm hraje zásadní roli. Protože pokrok se neděje sám od sebe. Vyžaduje lidi a vyžaduje činy. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
1: Az Európai Parlamentbe bejutott képviselők különböző tisztségeket tölthetnek be az intézményen belül. Közülük kerül ki a parlament elnöke és összes alelnöke, szakbizottságokat vezethetnek, és akár megfigyelők is lehetnek. Ez utóbbi nem annyira közismert feladatkör, mégis nagyon fontos a parlament működése szempontjából. Ebben az adásunkban azt vizsgáljuk meg közelebbről, hogy kiből lehet megfigyelő vagy fő megfigyelő, és miből is áll a munkája. A választások jelentik a működő demokrácia alapját. Fontos, hogy tiszták, szabadok és demokratikusak legyenek. Ennek biztosításához jó módszer lebonyolításuk megfigyelése. Az Európai Parlament világszerte jelentős szerepet vállal ebben. Az egyes országok nemzeti hatóságainak felkérésére küldöttségeket küld a választások megfigyelésére. Az unión kívüli országokba 1994 óta indulnak ilyen missziók. A parlamenti képviselőkből álló megfigyelői küldöttségek az Európai Tanáccsal, az Európai Bizottsággal, valamint más nemzetközi intézményekkel szoros együttműködésben végzik munkájukat. Az Európai Unió az elmúlt 20 évben több mint 200 választási megfigyelő missziót indított mintegy 75 országba. Napjainkban a parlament évente akár 12 delegációt is küld a világ különböző országaiba a választások megfigyelésére. Ezek a küldöttségek csatlakoznak az adott helyszínekre már jóval a választások előtt kiérkező más missziókhoz. Munkájukat vagy az Európai Unió, vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, azaz az EBSZ, Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala irányítja. Az európai parlamenti képviselőkre fontos szerep hárul ezekben a választási megfigyelő missziókban. Az uniós küldöttségeket kivétel nélkül mindig parlamenti képviselők vezetik. Ők a fő megfigyelők, akiket az Európai Bizottság alelnöke nevez ki. A küldöttségek eddig általában 7 tagúak voltak, a parlamenti képviselőcsoportok számának megfelelően. Legtöbbször 4 vagy 5 napot töltenek az adott országban. Helyi önkormányzatok, politikai pártok és civil szervezetek képviselőivel, illetve más megfigyelőkkel találkoznak. Magukon a választásokon megfigyelik a szavazás elindítását, lezárását és menetét, és ott vannak szavazatszámláláskor a szavazóhelyiségekben és más helyszíneken. Sajtótájékoztatót is tartanak, ahol ismertetik előzetes megállapításaikat. Mivel a képviselők saját tapasztalataik alapján jól tudják, milyen jelöltként indulni egy választáson, tisztában vannak a szervezés és a lebonyolítás nehézségeivel és nüanszaival. Így hatékonyan figyelemmel tudják kísérni a folyamatot. Jelenlétük a megfigyelői missziók láthatóságát és legitimitását is növeli. Mondanunk sem kell, munkájuk során szigorú magatartási kódexet követnek. Nem állhat fenn összeférhetetlenség, és nem avatkozhatnak be a választásokba. A hivatalos sajtótájékoztató végéig nem nyilváníthatnak véleményt a jelöltekről vagy politikai kérdésekről. Fontos ugyanis, hogy legyen hitelük és ne legyenek részrehajlóak. Az Európai Unió 2023-ban többek között például Zimbabvébe indított választási megfigyelő missziót. A küldöttség megállapította, hogy bár jogilag megvoltak az alapjai annak, hogy az ország a nemzetközi normáknak megfelelően le tudja bonyolítani a választásokat, mégis kifogásolható volt a megvalósítás. Egyes szavazók emiatt méltánytalan helyzetbe kerültek és megfélemlítve érezték magukat. Az akkori küldöttséget vezető Fabio Massimo Castaldo fő megfigyelő elmondta, hogy munkájukat számos körülmény hátráltatta, annak ellenére, hogy Zimbabwe betekintést ígért a választások lebonyolításába. Már csak emiatt is indokolt lenne több dolgon jelentősen javítani, hogy az ország mindenben megfeleljen a regionális és nemzetközi választási normáknak. Talán ebből is látszik, hogy az Európai Parlament választási megfigyelő missziói mennyire fontos szerepet játszanak világszerte a demokrácia támogatásában és előmozdításában. A küldöttségek tagjai kielemzik, valamint elfogulatlanul és pártatlanul értékelik a választási folyamatokat, és ezzel segítenek a választások tiszta, szabad és demokratikus lebonyolításában. Ha más fontos parlamenti tisztségekről, például az elnök, az alelnökök vagy a szakbizottsági elnökök tevékenységéről is szeretne tájékozódni, hallgassa meg sorozatunk további részeit is. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Tre città, una sola voce. 6:23.
3: Sono le 11.
4: E qualche minuto.
5: Un contratto a 0 cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
6: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
5: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
6: Lavorerai per me.
5: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
6: Sei fuori.
7: Io ho CTA, Mike Check, Tommaso alias Piotta, ascolta 6023. Bombo.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante.
3: Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
9: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
3: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa, appunto, di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa, appunto, del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
3: Sì, ci trovate su Facebook come CD, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Ito 1992.